burra etu anekakari sok tuhan banna tuhan eman basari semai kaba falai.